hallgatják a Radio Student 89.3 FM MHz technikába. Kívánjuk tiszta hangot és jó képet!